múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy!

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: középső ujjam a hatalomnak.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőr.

0: Évezd, hogy átszagolsz érzelkhez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
9: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: Kedden, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnal is soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Lépésre jó! Velünk ritmusra léphetsz!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők készülésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: irány.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, míg 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Flow, I like that.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvétel.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A táborfigyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, míg 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délutánt minden Lépés rádióhallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi. Sziasztok!
3: Húszírok mindenkit ezen a nagyon szép napsütéses, de enyészeles meddi napon.
4: Mi is téged, Karina, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Én is köszöntelek benneteket, nem tudom, mi lesz velem, hogyha holnap már 30 fok körüli, meg csütörtökön biztos, hogy 30 fokot írt az előjelzés, a hétvégén már 32-34-et, ma 25 fok van, és én már megvoltam pusztulva a napon. A hűvösben jó volt az idő, de a napon olyan érzetem volt, mintha így sütött a nap rám, és mintha a nap melege így nyomta volna le az embert a földbe. Tehát, hogy ilyen fura nyomott meleg érzetem van ma, nekem legalábbis.
3: Pedig fúj a szél.
2: Hát fújdogál most már.
4: Nem volt olyan, pláne még reggel ilyen 8 után még nem volt vészes.
2: Akkor még a szél sem fújt szerintem. De én most mikor 11 óra körül mentem át szüleimhez, és sétáltam körülbelül egy 3 kilométer durván, és nem annyira fújdogált a szél. Tehát ha fújt a szél, az úgy jó lett volna, de ha nem fújt a szél, akkor ilyen nyomott meleg volt.
3: Tehát ha te most nyomottnak érzed magad, akkor egy gyönyörű szép virágos kertben nem egy virágnak, mert elnyomott lesz. Nem. Hát napraforgó se legyél, mert nem,
2: nekem melegem van.
4: Pedig mindig azt mondtok, hogy inkább a meleg.
2: Hát inkább a meleg, ezzel most is így vagyok, csak az a helyzet, hogy egyre kevésbé bírom a nagy hőséget. Meg a másik, hogy nem is a hőséggel, a magas páratartalom. Tehát azt most is nagyon magas.
3: Van gondja.
2: Igen, nagyon magas páratartalom, az borzasztó.
4: Mi van közben? Oda költözött egy hegy, vagy mi van?
2: Mondom, a páratartalom.
3: Nem jól van, na, értjük, csak jól hangzott a páratartalom.
2: Jó. Végül is.
4: Akkor mondjunk elérhetőséget, ha már így elkezd.
2: Így van, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, lehet tőlünk zenét kérni, aztán ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, a többi közösségi platformon is, illetve számos mobilapp által is tudtok minket hallgatni, valamint írhatok nekünk e-mailt,
4: info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Keresetek mindenhol Lépésrádió néven, és írjatok kommentet, véleményt, javaslatot, észrevételt, bármit, amit szeretnétek. Mi mindent fogadunk. Aztán pedig mai műsorunkban lesz névnapköszöntő, lesz bölcsesség, aztán horoszkópot is mond Sanyi, tudtad robot is lesz, meg színes hírekkel készültünk ma nektek. Úgyhogy amondó vagyok, hogy csapjunk is bele a lecsóba, menjünk, zenéjünk egyet, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és hozza Sanyi elsőként a nap bölcsességét. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Ó, köszöntjük a névnaposokat, ne maradjon el, hogy ígértem. A Justinokat köszönthetjük a mai napon. A Justus továbbképzett alakja. Hát minden Justine nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot. Akik ezen napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot. És hogyha már itt vagyunk, megragadom azt az alkalmat, hogy megosszam veletek azt az információt is, hogy van több évforduló, vagy több érdekesség a mai nappal kapcsolatban, ha megtalálnám, valamiért nem akarja előhozni. Viszont mindenek előtt ma van az a nap, amikor 68 évvel ezelőtt kivégezték Nagy Imréjéket. Ez egy szomorú forduló, vagy évforduló. Ezt azért úgy megemlítem, ilyen történelmi évforduló, nem tudom, tudtátok-e. Ezen a napon 1958-ban végezték ki őket. Többet magukkal, tehát hogy nem csak Nagy Imrét, hanem több hősi halált halt magyar forradalmárt és szabadságharcost az 56-os forradalomban részt vett feladatukért. Na, ez egyik dolog. A másik pedig, amit akartam mondani, hogy mai napon egy kicsit vidámabb forduló. A mai nap van, képzeljétek el, a tengeri teknősök világnapja. A mai napot világszerte a tengeri teknősök védelmének szentelik. Ezek a lenyűgöző állatok már több mint 100 millió éve élnek a földön, vagyis még a dinoszauruszokat is túlélték. A természetvédők szerint azonban már a műanyag szennyezés és az élőek pusztulása miatt több fajuk veszélyeztetett, írja a National Day Calendar. Ez egyik dolog. A másik, hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a polipoknak három szívük van. Kettő a kopoltyú, hat lábja látja el vérrel, a harmadik pedig az egész testet. Az érdekes az, hogy amikor a polip úszik, a főszíve gyakorlatilag leáll, ezért inkább mászik a tengerfenéken, mert az kevésbé fárasztó számára. Nem csoda, hogy a tudósok a világ egyik legkülönlegesebb élő lényének tartják. Ennyi érdekességet szerint.
3: Amilyen éppen be tudja osztani.
2: Igen.
3: Így.
2: Kemény. Most viszont Sanyi felkészült, és megtudhatjátok, hogy a csillagok mit jósolnak a mai napra, úgyhogy már is horoszkóp, aztán pedig megyünk tovább zenével. Jöjjen a horoszkóp!
1: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
3: Kosz. Ma egy régi ötlet vagy terv újra eszébe juthat, és most már sokkal közelebb lehet a megvalósításhoz. Érdemes utána járni annak, ami korábban lehetetlennek gondolt. Egy beszélgetés új lendületet adhat. Pika. Kreatív energiák segítik a munkáját és a kapcsolatait. Könnyebben találja meg a megfelelő szavakat, ezért jó nap lehet fontos egyeztetésekre. Este kellemes meglepetés érheti. Ikrek. A mai nap segít tisztábban látni egy pénzügyi vagy érzelmi kérdést. Ha nem hagyja, hogy az érzelmek elhomályosítják a döntéseit, jó eredményeket érhet el. Egy váratlan üzenet feldobhatja a napját. Rák. Most érdemes szembenézni azokkal a feladatokkal, amelyeket régóta halogat. A bátorság ma többet ér, mint a tökéletes terv. Egy közeli ember támogatása sokat jelenthet. Oroszlán. Valaki a környezetében többet gondol önről, mint azt sejteni. A nyílt kommunikáció közelebb hozhat embereket egymáshoz. A mai nap a szívügyeiről is szólhat. Szűz. Egy baráti vagy munkahelyi félreértés tisztázására egy baráti vagy munkahelyi félreértés tisztázására szerencsés időszak kezdődik. A ne féljen kimondani, amit gondol, a nyitottság most hosszú távon kifizetődik. Mérleg. Nagyobb célok lebeghetnek a szeme előtt, és ma megteheti az első lépést feléjük. Bízzon az ösztöneiben, mert jó irányba vezetik. Egy izgalmas találkozás is várhat önre. Skorpió. Utazással vagy jövőbeli tervekkel kapcsolatos hírek érkezhetnek. Érdemes nyitottnak lenni az új lehetőségekre. Egy beszélgetés teljesen új nézőpontot adhat. Nyilas. Ma fokozatosan oldódhat egy régóta húzódó probléma. Ne akarjon mindent egyszerre megoldani, a türelem most sokat ér. Szerelem terén váratlan fordulat jöhet. Bak. Az őszinteség ma különösen fontos lesz. Egy régóta őrzött gondolat vagy titok megosztása megkönnyebbülést hozhat. Kapcsolatai erősödhetnek a nap végére. Ízöntő. Lassan, de biztosan halad előre egy fontos ügyben. Lehet, hogy még nem látja az eredményt, de jó úton jár. Egy kedves gesztus sok örömet okozhat. Halak. A mai nap arra ösztönzi, hogy ne kerülje meg a kihívásokat. Egy családi vagy régi kapcsolat váratlan segítséget nyújthat. Érdemes figyelni a megérzéseit.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Na hát képzeljétek el, hogy egy 74 éves nagymama lett az internet sztárja. Nézzük a részleteket, hogy pontosan miről van szó. Hogyha a számítógép is partner ebben, mert még nem azt akarja mutatni, de most már látom. Szóval, 74 éves nagymama lett az internet új divatikonja, írja az Audit Central. Lehet, hogy a következő divat befolyásoló nem 20 éves, hanem 74. Egy kínai nagymama több mint 2 millió követő gyűjtött közösségi oldalain. Fiatalos megjelenése és merész öltözködése miatt világszerte beszélnek róla. Az Imzi nevű kínai hölgy rendszeresen oszt meg divatos fotókat és videókat. Sokan első pillantásra évtizedekkel fiatalabbnak gondolják. Követői szerint nem csak a külseje, hanem a pozitív hozzáállása is inspiráló. A történet azt mutatja, hogy a közösségi médiában nem csak a fiatalok lehetnek sztárok. Szerintetek van életkor a divatnak? Szerintem alapvetően nincs, inkább az, hogy kiteremti meg. És mivel, hogy sok esetben a fiatalok, vagy a fiatalok, inkább azt mondom, 20-as, 30-as, 40-es korosztály szokta, ezért meglepő, hogyha egy 70-es, vagy 70x-es néni teremt divatot, vagy új trükköt, vagy új divatkultúrát, de nincs kizárva. Tehát én nem gondolom, hogy korhoz kötött a divat.
3: Hát a divat az, mivel nem állandó, mert mindig visszajönnek azok a divatelemek, amik nagyon régen, még régebben és annál régebben voltak. Gondoljunk a sarura, ami igazából nagyon-nagyon régen volt, talán időszámításunk előtt is már volt saru, de átalakult, mondjuk most szandálnak hívják, de vannak olyan trendek, amik persze modernizálódnak, de én sem gondolom azt, hogy ez kortól függ a divat, mert igazából, ha olyan alkatú, hogy el tudja rejteni az alkatát, vagy olyan alkatú idősebb korban, amikor ki tudja emelni az alkatát, mind a kettő előnyösen válhat számára. Tehát a csinos öltözködés nem lehet korfüggő.
2: Nem, hogyha csinosan jól tartja magát egy 60-70-80 éves néni is, bácsi is lehet, igényes is, intelligens is, elegáns is.
3: Igen, és őt olyan trükköket is megosztott például 70x fölött, még 60x fölött is, amit már lehet, hogy a fiatalok rég elfelejtettek. Tehát olyan aszpakolásokat, olyan természetes dolgokat, olyan, amit még a nagymama, ők anyja, ők dédanyja használt és bevált, tehát tud újítani. Olyanra, amire nem is gondolsz. Tehát ez nagyon-nagyon jó.
2: Nektek mi volt
3: hozzá tud adni.
2: Nektek mi volt a legmegdöbbentőbb és legdurvább divattrükk, amiről hallottatok?
3: A piros szőnyegen, amin ezek a sztár roskák szoktak itt futkorászni mindenféle gálákon.
4: Vörös szőnyegnek mondjuk.
3: Vörös, ha már így elbagatelizáltam a dolgot, akkor nem fogok pirosat használni, hanem vöröset, mindegy, vörös, piros, lényegtelen. Átlátszó ruhakölteményekben, hát nagyon extrém lehet. Igen, nekem tehát amiket én olvastam, hallottam.
2: Én nem a ruháknál akadtam le, én nekem a legdurvább az, hogy új fiatal tini lányoknál az lett a trend, divattrend, hogy tudjátok, nőknek is van ilyen nagyon kis pici pejhedző szörréteg az arcon, de az ilyen nagyon finom, fel se tűnő, nem minden lánynak van, de többségében nagyon pici pár szál mindenkinek előfordul.
3: Igen, nagyon pici,
2: ilyen kis, igen. Na most a fiatal lányok elkezdték ezt borotválni, hogy attól szebb az arcuk. Hát én ezt eldobtam az fejemet. Ekkora baromságot. Hát komolyan mondom, engem ezt...
4: Utána csodálkozott, hogy bajszanő.
2: Hát igen, és akkor utána csodálkozik, hogy bajszanő. Pontosan.
3: Hát azok a pihék, azok nem véletlen vannak ott, az az arc struktúráját védik a naptól, a széltől, a nem, tehát az nem látszik, az csak te érzed, de hát az még lehet, hogy te se érzed, mert az kis pihécske, tehát az nem látszik, az csak úgy ott van, de hát annak megvan a miért, hogy az miért van ott, a
2: funkciója. Igen, de ennek ellenére tini lányok azt találták ki, hogy attól szebb az arcuk. Hát én azt hogy eldobom az agyom. Hogy lehetnek ilyen? És ez TikTokon terjedt ez a trend, nem tudom, hogy most is van, de több kozmetikus felvilágosította, hogy ilyet ne csináljanak, mert ezzel több hosszú távon több kárt okoznak, mint hasznot. Tehát, hogy nem lesz szeg az arcuk.
4: Ettől csak hirtelen megszaporodnak a Conchita Wurst-ok.
3: Ja.
2: És akinek meg, mi férfiaknak például alapvetően szőrös arcunk van és borotválkozunk, hát mi lecserélnénk néha szerintem egyik-másik pasi, hogy ne kelljen már annyit borotválkozni, főleg aki minden nap borotválkozik már.
3: Jaj, hát te ne panaszkodj, mert nem, te nagyon keveset borotválkozol.
2: Én nem panaszkodom, de várjál, nem magamból indultam ki. Alapvetően gondolkodom.
4: Neked olyan szintű szakálbarát, barátnőd van, aki...
2: Jó, de azért nem akármilyen szakálnak.
4: Nem még
2: jó,
4: én
2: menjünk most bele. Azért nem mindegy, hogy a nyakamat veri a szakállam, mondjuk olyan nagy szakállam még nem volt, tehát azt nem szeret.
3: Nem is lesz szerintem,
2: nem
3: azt
2: nem is lesz, tehát hogy én biztos,
4: csak,
2: hogy nem.
4: Nem fizetik meg, ha felkérnek télapónak.
2: Ne. De várjál, nem fehér. Szőke.
3: Befessük, tehát semmi gond.
2: Nem fehér. Szőke.
3: Befessük.

0: Jó van.
1: Komoly lenne. Igen.
2: Nem, igen, akarok szakállt növeszteni, van egy pici szakállom, de az a fél milli, vagy hogy van? Igen, fél millis, max. Egy millis hosszúnál nem akarok nagyobbat, vagy hogy mondjam, ilyen normál méretre megnő, egy héten egyszer szoktam vágni, de nekem ez bőven jó, tehát nem szeretnék.
3: Így vagy szép, tudod.
2: Igen, én nem szeretnék ilyen nagy szakállat. Az gondozni kell, azzal csak a baj van, külön ápolni kell az ilyen nagyobb szakállat, tehát nekem ez nincs türelmem.
3: Oké, Sanyi, neked mit van? Szakállat, borotvád?
1: Nagy munka az. Nem, hát én is ilyen így helyek közel, de hogyha spórolni akarok a borotvával, akkor mondjuk egy héten kétszer borotválkozom, ha nem, akkor mondjuk hetente, akkor már ugye hamarabb feladják egyes borotvák, mert most nem tértem vissza a régi, bár azok is egy idő után feladták, de régen ima ilyen olyan pengével, amit ugye magam szépen beraktam, becseréltem a pengéket, ugye, és akkor, de hát ugye arra mindig úgy kellett vigyázni, mint a hímes tojásra, hogy közben ne nyúj bele a pengébe, ügyesen rakd vissza.
3: Igen, az macera. Igen, az macera, de
1: én,
3: az
1: én azzal kezdtem. Ahhoz képest így elkényelmesedtem, és azt mondtam, hogy ja, ha már vannak, de utána már akkor is hallottam, hogy voltak a 80-as években eldobhatók, mert az egyik osztálytársam félt borotválkozni, és akkor vett olyat, vagy vettek neki olyat, és akkor mondták, hogy de hát ez, de hát, hogy mivel mondjuk ő pedig még többet is látott, mint én, de ugye a mosdókban nem igazán volt tükör, az egy
3: tükörnélkül, igen, nehéz.
1: Nem kellett ezzel bajlódni, ott az is a sok mosdó között ugye beállt egybe, megmosakodsz meg is borotválkozott.
3: Na, ó, jó volt.
2: Hát ennyi.
1: De ő ettől nagyon tartott, és akkor mindig valaki, vagy megkért valakit, hogy mondjuk lehetőleg nevelőt, bár én is. Bár az egyik osztálytársam, aki látott valamennyit, egyszer mondta puliból, hogy akkor, hogy borotváljon engem, de azért jobban félt, mint én.
3: Műlétemre én sem borotválnék le mást. Magamnak ha arra betemedem a gyantázás helyet.
2: Elárulok egy titkot, mert nem árulok el meg. Adáson kívül elárulok neked egy titkot, mert nem publikus.
3: Oké, akkor jön.
2: Viszont menjünk, zenéljünk egy picit, aztán pedig
1: megény hallgatók, sose tudják.
2: Jövünk vissza. Nem, nincs jelentőség a hallgatók számára, tehát nem olyan, nem kulisszatitok. Na, a zene aztán jövünk vissza.
3: Csak ilyen bágát elkis, úgy akkor látunk.
2: Jó, oké, zene.

0: egy lépéssel közelebb hozott lépés rádió, és megyünk is tovább. Hát én számomra nagyon durva hírrel. Képzeljétek el, hogy mindjárt mondom is,
1: itt is a hírek van. Ma nagyon elkerülnek.
0: Nem, az a baj, hogy nincsen rendesen formázva itt a hírek. A kedves szerkesztő úrnak üzenem, hogy máskor figyeljen oda, hogy legyen beformázva. Nő a kutyája a hambai tetováló tintába kevertette. Írja ezt a Audit Central. Meddig mennék el azért, hogy mindig velünk maradjon valaki, akit szerettünk? Egy brit nő elhunyt kutyája hambait a szemhéj tetoválás tintájába kevertette. A nő különleges módot keresett arra, hogy kedvenc emlékét megőrizze. Egy kozmetikai tetoválás során a hambak egy részét a festékbe keverték. Szerinte így a kutyája örökre vele maradt. A eset
1: megesett.
0: A történet komoly vitát indított arról, hogy mi számít megható emlékezésnek és mi túlzásnak. Mi a legszokatlanabb módja annak, ahogyan valaki emléket állíthat egy szeretett lénynek? Hát nekem ettől még durvább az volt, amikor egy hölgy az elhunyt szerelmének a hamvainak egy részét egy anális kúba töltette, és úgy utazta körbe a világot, hogy a fenekébe volt a kedvesének a maradványa.
1: Igen, ez volt, és ez mondjuk már nagyon undi. Igen,
0: ez nekem mindennek a teteje. Hát de komolyan. Azért, mert mielőtt meghalt a srác, világkörül útat terveztek, és már meg volt szervezve, csak közben meghalt, és a csaj így tisztelgett előtte, hogy akkor így vitte el a világkörül útra.
1: Vannak különböző ékszerek, amiben ezeket a kis hambakat be lehet ékszerként töltetni. Karkötők, nyakláncok, fülbevalók, ilyenekkel foglalkoznak. Lehet festményt festeni, ami nekem is van mondjuk, tehát én így örökítettem meg a kutyámat és a macskámat az utókornak egy tapintható festmény formájában. De én mondjuk például az elhunyt állataim hambát sem hoznám haza, tehát én biztos, hogy eltemetném. A teknős békák, szegények, akik voltak nálunk, ők is a kertben a rózsa bokor alatt vannak eltemetve. Tehát azért, hát nem tudom, én biztos, hogy nem tetováltatnék, és még tetoválásba sem kevertetném bele.
0: Én sem,
1: nekem ez egy kicsit... Ott, ha őrzöd az urnában, mert mondjuk nem tudsz tőle elválni, még azt talán megértem, egy kis tégla...
2: Megcsinálják.
1: Kerekhenger, kis aranyos tappany, olyan, mint egy vázának látszó tárgy, az még talán...
0: Azt mondom, hogy belefér, de csak is mondjuk kisállatnál, tehát mondjuk szüleimet nem raknám be a vitrínbe.
1: Hát a szüleimet én sem raknám be a vitrínbe, mondjuk
2: eljövőzhetném
1: a széllel. Igen, de ez is még egy humánus.
0: De nekem ez nem fér bele, hát hogyan tudnék úgy élni, hogy közben otthon van a szerettem.
1: Hát két váza.
0: De akkor sem, tehát nem, engem zavarna.
1: Nem, az baj, nagyon közel lennének, és már megszoktad, hogy nem laksz velük 20 éve, és furcsa lenne, hogy Jézusom, anyám fenn van a polcon, és onnan figyel, jesszusom. Nem.
2: Beszól, hogy na, Robikám, mit csinálsz?
0: Mondom nektek, volt egy vígjáték, mindjárt mondom nektek nem fog eszembe jutni.
1: Nem. Van, aki akkor addig még eszedbe jut, addig beszélünk a kisállattemetőkről például, tehát vannak például kisállattemetők is, és van egy ismerősöm, például az úgy oldotta meg a kisállatának az eltemetését, akit nagyon-nagyon szeretett, hogy a szülei sírjában a temetőben ásó picike kis lukat oda a sír mellé, vagy közé, mert ki volt lukasztva a sír közepe, tehát föld volt meg virágok, és csinált egy nagyon-nagyon pici lukat, és azt a kis nem urnát, hanem azt a kis fiolát, amiben benne volt a kis kutyája hamba, azt oda bedugta. Tehát ő így Így, hogy a virágok közé ott ez egy pici kis kupos valami, és azt oda be lehetett dugni a földbe. Tehát így oldotta meg, hogyha kimegy a szüleihez, akkor akkor a kis kutyájához is kimegy. Úgyhogy ez így egy jobb megoldás.
2: Hát nem, hogy az
0: nyilván.
1: Igen, ez egy ilyen aranyos,
2: humánosabb, baráti. Hát, nem mondom, baráti. Emberi, de emberi hát, állati.
1: Emberi állati, baráti, igen. De a festmény...
2: Igen, mondja gyorsan, mert ha az
1: órára nem, kész, mondd,
2: jönnek ránk a hírek. Nem, csak azt akartam mondani, hogy jönnek ránk
0: a hírek. Igen, jönnek a hírek, mivel hogy mindjárt 3 óra.
2: Másfél percen belül, vagy már.
0: Hát másfél percet inkább egy fél percen belül, mert jelen pillanatban 59 van nálam, ha jól látom, úgyhogy jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a következő órában hozunk nektek újabb érdekességet, tartsatok velünk továbbra is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakul.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
12: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
4: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá gyümölcs tolvaj lett országos hírekkert. Nem minden bűnöző viszel aranyot vagy pénzt. Egy visszatérő gyümölcs tolvaj hónapokig bosszantotta egy környék lakóit. A rejtélyes elkövető rendszeresen eltüntetni a megérő gyümölcsöket a kertekből. A tulajdonosok kamerákat szereltek fel, hogy lebuktassák. Az ügy végül nagyobb figyelmet kapott, mint sok komolyabb bűneset. A helyiek ma már humorra kezelik az esetet. Nektek mi volt a legfurcsább dolog, amit valaha elloptak tőletek? Egyáltalán valaha loptak el tőletek valamit? Tudom, Karinát az üres üvegeket lopták el, nem olyan régen.
2: Hát igen, ez nagyon... Ez volt a legjobb és legviccesebb, igen, eset, amikor a két teli propilénes szatyor 50 visszaváltós flakonjaim egyszer csak estéről reggelre eltűntek egy zárt lépcsőházból. Ez nem úgy zárt, de hát kaputelefonnal zárt lépcsőházból, úgyhogy ilyen besúranó 50 forintos tolvajaim vannak. Volt még két eset, az egyik a lányom bicikliét lopták el, ugyanebből a házból. Szerintünk egy dühös albérlő volt, aki a szomszédunkban volt albérletben, és szerintünk ő lovasította meg, nem tudjuk biztosan. A másik pedig az, hogy az én gyerekkoromban is ellopták az én biciklimet. Az egy ilyen külső folyosós részen volt, hát nem volt leláncolva, és reggelre az is eltűnt, sose került meg. És még egy nagyon jó pufa történet, ez egy biciklivel kapcsolatos. A lányom még, hát olyan, mint a 10-12 éves körül lehetett, és egy nap apukám fölhívott, hogy képzeld el, találtam egy biciklit. Hát mondta, hol találtál te biciklit? A kertben van egy kisebb kertész, ami le van falazva, és oda volt támaszva. Hát persze kihívta a rendőröket, megkérdezték a számát, a bicikli alvás számát, hogy nincs körözve, nem volt. Hát fölhívta az önkormányzatot, rendőrség, hát megtarthatja, oké, pár ezer forintot ért a bicikli, de megtartotta, és igazából ez is egy furcsa dolog, valaki ellopta, nem tetszett neki, lerakta, ott hagyta, és sose került meg.
1: Ahogy a régi nóta mondja, hogy biciklit nem zárod, reggelre nem látod.
2: Körülbelül igen, ez történt, de a propilénes szatyraim voltak a legjobb pofábbak, más nem lopódott el.
1: Igazából nekem személy szerint tőlem nem emlékszem, hogy valamit elloptak-e valaha.
3: És sem.
1: Olyanról, hogy a családtól igen, hogy besurrantak a lakásba, és például édesapámnak elvitték a kis táskáját, meg a mobilját, ellopták, meg ilyenek, viszont a tolvaj annyira becsületes volt, hogy becsomagolta a SIM-kártyát, berakta a táskába, a táskát meg feldobta egy négy emeletes ház tetejére, és egy liftszerelő hozta vissza, megtalálták a tetőn a táskát, és mert édesapám összes irata benne volt a személyétől, az atya úristenig, így tudták azonosítani, és visszahozták. Úgyhogy meg lett minden, nem kellett új iratokat csináltatni.
2: Hát azért az új iratokban is csak az van, hogy nagyon sokba került. Tehát egy jogosítvány, hát egy útlevél, egy forgalmi, egy lakcímkártya.
1: Meg macerás, tehát időigényes.
2: Sok, persze. Meg hát sokba kerül.
1: Sokba is kerül,
3: ilyen
1: meg
3: szempontból jó fejek voltak.
1: Hát ilyen szempontból igen, és ez kétszer megtörtént, arra emlékszek, 4 évvel téréssel, még a régi lakásunknál.
3: Sem.
2: Nem zártátok az ajtót?
1: De az a helyzet, hogy ez részben udvari lakás volt, és részben zárva volt az ajtó, annyi, hogy nem volt kulcsra zárva, és kifigyelték szerintem, hogy mikor egyszer édesanyám kivitte a szemetet, kileshették, és besurrantak. Aztán egy másik esetben pedig szintén valami hasonló dolog volt. Sőt, egyszer úgy surrantak, hogy édesapám háttal telefonált, tehát pont hátrafordult, látta, hogy a fickó elrohan, csak nem tudta azonosítani. És még utána is szaladt, csak már nem tudta elkapni a fickót. Viszont egyszer képzeljétek el, el akarták ropni az ablakunkból a muskátlit, azt hiszem muskátlit, vagy nem tudom, milyen virágládába ültetett ki édesanyám virágot, és pont édesapám hozott engem, gyerek voltam, haza az iskolából, és ahogy állt be fel az autóval, látta, hogy a fickó meg az ablakunkból emelte, tehát a szemével látta, kiugrott az autóból, utána szeret és elkapta, elvette tőle a muskátlit, azt elzavarta, nem lett belőle semmilyen ügy végül, el akarták lopni.
2: A muskátlit oly valacsa úristenit?
1: Azt hiszem, hogy muskátli volt, lehet, hogy nem muskátli volt, hanem hú, hirtelen akartam mondani, mi az a másik két
3: virág. Jó, hát hogyha kardvirág akkor is,
2: vagy. De nem... Bármilyen virág, hát az a érték.
1: Bármilyen virág, de ilyen ültetett virág volt, azt tudom.
2: Virágot lopni nem bűn, ezt mi is nagyon sokat loptunk orgonát. Hát, amikor volt az anya, igen, tehát anyák napja környékén nyílik, mert nagyon sokat
3: anyák loptuk. Anyák napja meg.
2: Igen, orgonát, de volt mi is, amikor gyerekek voltunk, azért mi is besúrantunk néha napközben kertekbe. Kilógó fákról azért mi visszettünk gyümölcsöt. Volt, hogy elzavartak, volt, hogy mondták, hogy semmi gond, csak legalább szóljunk, mert letörjük az ágakat. De volt, hogy azért megkergettek, mert épp ringlót loptunk. Tehát voltak ilyenek. Meg káposztaföld, meg lépaföld, tehát voltak azért ilyen dolgok, de azok azért gyerekcsinek voltak.
1: Igen.
3: Szerintem egyszer apu eljátszotta nekem azt, hogy mintha lopnák a meggyet, és akkor közben meg ő volt, és nem is lettem.
2: Ja, mi bahé volt. Nálunk a sütik tűntek el, így ellopkodták a sütiket, amikor finom sütit sütött, anyukám ritkán sütött, de akkor apukám lopkodta. Akkor órában ezelőtt meg volt a féltás.
1: Mi karácsonykor a karácsonyfára a szaloncukrokat édesapámmal azt rendszeresen úgy csomagoltuk vissza, mintha benne lenne a csomag. Tartalmat kilopkodtuk belőle.
2: Nálunk a mai napig tűnnek el a csokoládékos fejszból.
1: Hát azért igen. De ott a tettes a családtag, tehát vagy a párod, vagy a lányod, más nem lehet.
2: Igen, inkább a lányom, igen, az szokott így. Még eszek egyet, és akkor egy hatalmas
3: tettet.
2: De azt szereti az is a csokit, de ő nem, ő más lop.
1: De nem gombócartúr amúgy.
2: Nem gombócartúr, nem. Nagyon vékony.
1: Na, mondom vagyok, hogy egy picit zenéljünk, beülünk egy taxiba, Well Hello és Filó közreműködéséből jön a Taxi című daluk, aztán pedig jövünk vissza hozzátok.

0: Ez még mindig a lépés délután.
1: És miután kitaxiztuk magunkat, most mondhatnánk azt, hogy omnibuszra ülünk, vagy lóhátra, de nem. Képzeljétek el, ló szorult be a szállító utánfutóba. Szegény paci.
2: Szeretjük a lovakat.
1: A Yupi Odd News ír róla, méghozzá. A tűzoltók nem csak macskákat mentenek fákról. New York államban egy ló szorult be saját szállító utánfutójába. Az állat átugrotta az egyik belső korlátot, majd teljesen beszorult. A gazdája nem tudta kiszabadítani, ezért a tűzoltókat hívták. A mentés több ember összehangolt munkáját igényelte. A ló végül sérülés nélkül megúszta a kalandot. Számotokra melyik állat szerint tetek a legtöbb váratlan meglepetést?
2: Hát mondjuk szabadulás céljából, ha mondjuk valahonnan ki kéne szabadulni, hát nem is tudom, hogy melyik állat lenne, amelyik. A csiga az mondjuk nagyon nehezen szabadul meg a házától. Az tény is való. Talán a mesztelen csigának nagyobb esélye van.
1: Jó, oké, de ha nem a szabadulást nézzük, akkor melyik állat okozza szerintetek a legtöbb váratlan meglepetést? Szerintem a macska tudja néha. Olyan helyre fel tud mászni, és úgy a nyakadba ugrani, hogy meglepődsz rajta. Tehát, hogy a macskák mindenre képesek.
2: Igen, fölugranak a szekrény tetejére, bebújnak, igen, bárhonnan előkerülnek szekrényből, mosógépből, szárítógépből. Igen, ül a WC tetején, legmagas, igen, ők nagyon, talán igen, ők a legjobbak. Ők el is tudnak bújni, meg azzal játszanak, hogy elbújnak és megtámadnak játékból. Igen, kis gonosz négylábú szőrös makkát.
1: Hát öntörvényűek, az biztos. Sanyi, szerinted van olyan állat, ami a legtöbb meglepetést okozza? Váratlan meglepetést.
3: Macskán kívül nekem sem nagyon jut eszembe olyan állat, ami... Mert azért a többiek úgy nagyjából kiszámíthatók, a macska tényleg a legkiszámíthatatlan napok közé tartozik. És hát így...
2: Hát mondjuk a ragadozó állatok talán mondjuk, azok, ha vadásznak, azért azok kiszámíthatatlanok és óvatosak, mert rád támadnak. Tehát mondjuk a szavannán, az oroszlán, az mondjuk, vagy a medve azért, ha ragadozó, azért az kiszámítható támadásról van szó. A rejtőzködésből meg talán a kaméleon.
1: Hát igen, de mondjuk hát házi állat szempontjából közelítjük meg, akkor csak a macska a fő ludas.
2: Akkor igen, a fő, ő a fő ludas, tényleg. Úgy lelopja a szendvicsedről a szalámit, hogy oda nézel, elnézel, és már nincs szalámid, igen.
1: Bizony.
2: Igen.
1: Nálunk meg van jó zene, úgyhogy megyünk zenélünk, aztán jövünk vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk műsorunkat egy újabb érdekességgel, méghozzá ritka égi jelenség érkezik, a Hold eltakarja Vénuszt. Írja ezt a Times of India. Olyan égi látvány közeleg, amelyet nem minden évben lehet megfigyelni. Június 17-én a Hold egy időre eltakarja a Vénuszt. A csillagászok szerint ez az egyik leglátványosabb júniusi esemény. A bolygó néhány percre eltűnik a Hold mögött, majd újra felbukkan. Az ilyen jelenségeket okkultációnak nevezik. Világszerte sok amatőr csillagász készül rá. Hát számunkra ez a kérdés nem releváns, mert mi nézhetjük az éjszakai égboltot, viszont nem látjuk. Inkább nem azt kérdezném, hogy mi mikor néztük az éjszakai égboltot, hanem hogy nektek milyen égi jelenség az, ami emlékezetes.
1: Én az első zseppénzemen, amit kisgyerekkoromban gyűjtöttem, nagyon szép sárga műanyag malacos persenyem volt, arra emlékszem. A legelső ilyen dolog, amit vettem, az egy távcső volt. Én nagyon-nagyon szerettem volna egy távcsövet. Persze természetesen apukám meg anyukám azért valamit belepótolt. És annyiban volt szerencsém, hogy a házunk terasz része egy olyan helyre néz, ahol nagyon kevés a közvilágítás, vagy épp lehet, hogy nem is volt jó ott hátul a kertben, és elég sötét volt, és teli hold volt. És nagyon-nagyon kíváncsi voltam a holdnak a felszínére, meg úgy általában, és annyit tudtam kivenni, most lehet, hogy biztos, hogy felhők lehettek, vagy a hold felszíne, mert azért ez egy nem olyan távcső, amivel ellátsz a holdig, de mégis, hogy érdekes volt, hogy egy hatalmas nagy kerek fény, és ilyen pici kis fekete sejtelmek voltak benne, és mindig azt mondtam, hogy én mindig megnéztem a hold felszínét. Tehát ugye a csillagokat is azért úgy azon a fekete égbolton lehetett látni, és azt nagyon-nagyon szerettem ebben a távcsővel így megnézni, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt. És talán egyszer, talán még azt hiszem, hogy volt a telkünk, és ott sem volt még közvilágítás, mert a petrom lámpával világítottunk, és ott, amikor fölnéztem az égre, tehát az göncölszekér, azok nagyon szépek voltak, az est hajnal csillag, ami régen segített a tájékozódásban, tehát régen tájékozottak, azért nagyon szép látvány volt.
0: Még egy dolog, nekem amúgy a legeseményesebb, vagy nagy esemény, amilyen, hát hogy is mondjam, égi jelenség, az a 1999-es teljes napfogyatkozás volt.
2: Én is erre gondoltam, hogy azért mindenkinek szerintem az volt, hát ugye
0: nekem az volt.
2: Nem kellett szemüveg se, belenézhettem volna, ugye.
1: Nekem az nem volt egy nagy ilyen.
0: 1999, 8. hó 12 talán, vagy 11, már nem tudom, de valahogy így körül volt, az biztos, hogy augusztus 11 vagy 12-én volt, és teljes napfogyatkozás volt, tehát ahol teljesen eltakarta a napot, és ilyen sötét lett a szó szerint a földön, nem teljes sötétség, mert felhős volt az ég, és hát inkább azt mondom, hogy teljes halvány vagy ilyen homály lett az égen, viszont legalábbis itt Magyarország felett, viszont még a TV is élőben közvetítette, tehát lehetett szépen látni, hogy a Hold teljesen eltakarta a napot, és teljes napfogyatkozás volt Magyarországon. A következő ilyen Magyarországon, a világ más terén van, vagy előfordult, azt hiszem, hogy 2025-ben, talán vagy 4-ben valahol az Egyesült Államokban is volt, viszont Magyarországon újra jól tudom, 2084-ben lesz a következő, amit mi nem amit valószínű, hogy megélünk. Vagy nem tudjuk.
2: Most soká lesz.
0: Én úgy tudom, hogy akkor lesz a következő 2084-ben, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos. Ha jól tudom, úgy emlékszem, hogy valami nagyon, ez egy ilyen ritkább jelenség, tehát, hogy nem minden nap fordul elő. És nekem ez volt, ami így emlékezetes. Akkor még láttam
2: igen, és mondjuk akkor nem emléktem statisztikára abból, hogy valaki nem vette komolyan, és mégis szemüveg végző szemüveg nélkül belenézett a napban, hogy mennyi ilyen sérülés, vagy és nem tudom, hogy okozhatott teljes megvakulást, vagy azért az menthető volt, vagy annak tényleg elvitte a szemét abban a pillanatban akkor.
0: Nem tudom.
1: Hát ezt nem tudjuk meg, de nem volt ajánlás, hogy felenézni, igen.
0: Direkt ilyen kis szemüveget lehetett venni a újságosoknál, meg a strandokon, emlékszek rá. Igen. És akkor abban a szemüvegben lehetett nézni a napot. Egyébként belenéztem, csak egy pontot láttam benne, semmi más. Akkor mondom, láttam egy kicsit, és érdekes volt.
2: Pedig ugye az a furcsa, hogy ugye miért káros, mert azt mondta, hogy hát napfogyatkozás van, tehát nem az, hogy most így, de hogy pont attól, hogy így hirtelen.
1: Hát a napban most is belenézel.
2: Mindig a nap, igen.
1: Hát furcsa, igen, hogy akkor miért most, meg miért nem.
0: Mert olyan káros OB sugárzásokat engedett át, azt magyarázták, ha jól értettem én. Hát ha belenéztek a heggesztőbe is, az is vakulást okozhat. Nem garancia, hogy meg is vakulsz, de hogyha úgy nézel bele, meg tud vakítani. Én néztem bele annak idején, láttam heggesztést, és nem szép látvány, tehát ilyen erős fény, és nagyon
2: vigyázzak. Van az a pajzs, ugye, amit fölveszel, vagy az a...
0: Na, hát ugyanolyan pajzs kellett a napfogyatkozás is, vagy hasonló, az is megfelelt állítólag amúgy. De mondom, rontja a látást, vagy ronthatja a látást. Mi ránk viszont egy jó zene nem rontja a látást, úgyhogy megyünk zenével tovább, aztán pedig jövünk vissza.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: És miután zenéltünk, folytatjuk egy újabb érdekességgel a mai műsorunkat. Méghozzá azzal megyünk tovább, hogy diákok világrekordot döntöttek egy papírrepülővel. Néha egy iskolai ötletből világrekord születik. Kínai középiskolások elkészítették a világ legnagyobb távirányítású papírrepülőjét, írja az Audit Central. A projektet hónapokig tervezték és építették. A különleges repülő sikeresen felszállt, ezzel a Guinness rekordot állított fel. A diákok szerint a cél az volt, hogy megmutassák, a kreativitás és a csapatmunka csodákra képes. A rekord azóta bejárta a világot. Mi volt a legemlékezetesebb projektetek az iskolában? Hú, a franc emlékszik rá nekem. Fúha.
2: Én nem szerettem a technika órákat, az biztos.
1: Nem csak technika óra. Például farsankor mi beöltöztünk Hupikék Törpikéknek, meg Frédés Bénynek, de nekem az, amilyen emlékezetes. De úgy egyébként nem tudom.
2: Mi sárkányrepülőt csináltunk, mikor még ugyanúgy a telken nem volt még semmi, mert Budakeszin volt telkünk, és hát az egy szántó volt, és tudom, hogy akkor még és papírrepülő sárkányt csináltunk, az nagyon-nagyon emlékezetes volt. A farsangok azok igazából mindig be kellett öltözni valaminek, ott nem volt
1: valami
2: ilyen.
1: Hát jó, de ott is kellett a kreativitás, hogy valami egyedi dolgot adjál elő.
2: Hát én
1: nekem azért maradt meg.
2: Sose nyertem semmit. Pedig voltam pattogatott kukorica királynőtől kezdve.
1: Pattogatott kukorica?
2: Igen, pattogatott kukorica királynő volt, igen.
1: Te nem volt-e pattogatott kukoricával?
3: Királynő.
1: Ezt hogy képzeljünk
2: el? Ezt volt egy piros, hosszú ruhám, szerintem anyámnak volt valami ruhája, és anyukám ráfűzött pattogatott kukoricákat ilyen mintába, ilyen hullámzó mintába, rávalta őket ráfűzte. És volt egy koronám, amin ugyanúgy pattogatott kukoricák voltak, azt szerintem apukám hajtogatta valamiből, és így voltam pattogatott kukorica királynő, és a nyakamban is volt egy pattogatott kukorica fűzér, meg azt hiszem kartötőm is volt talán, igen. Tehát nagyon jól nézhettem ki.
3: Pedig az elég kreatív.
2: Ja, igen, de soha nem értem.
3: És azzal nyerni.
2: Nem.
3: Elbombázták valahol a dolgot.
2: De hát biztos, igen. De másra nem
1: voltunk,
2: kreatív. Ad emlékszem, hogy hippik is voltunk, meg kavboy is voltam, meg virág, de nagyon ezekre emlékszem, de ezek nem voltak elegendők az első helyhez.
1: Mm. Sanyi, neked iskolai...
3: Én ezzel a kényszerzubbonyos elmebeteg figurával nyertünk. Nyertem egy Voga Turnovsky, nem tudom, talán kis lemez.
2: Na, Sanyi.
3: Kis lemez. És akkor szerintem ezt meséltem már egyébként.
1: Igen, mesélted ezt szerintem is.
3: Ez volt a leg. Meg amúgy, amit szerettünk a suliban, amikor filmforgatás volt, de még akkor nem a Vakvagányok, hanem egy amerikai Lidérces évek című amerikai filmet, Márta Kellerrel a főszerepben. És akkor fel volt forgatva itt ott egy kicsit.
1: De volt ott valami lengyel kórházas film is, amit ott forgattak, nem? Valamit mesélt?
3: Ez egy kórházas.
1: Ja, ez az
3: egy kórházas film volt. Aha, abban volt
1: de
3: Márta
1: Keller. De ez nem lengyel, vagy csehszlovák volt?
3: Nem, mert az a Márta Keller elvileg, mit tudom én, német, nem tudom milyen származású volt, de a film azt hiszem amerikai film volt, vagy koprodukcióban volt, nem, de valami háborús idők alatt igen játszódott, és akkor ott berendezték hirtelen a társalgót, az egyik társalgót kórteremnek, hát igen, fura volt belépni, hogy ott ilyen járókeretek meg voltak a ságyak, meg mondom, ez már milyen ragasztottak, vagy másik ilyen műpadló, meg beültünk azokba a betegszállító kocsikba, azt tologattuk.
1: Ó, most elképzeltem Sanyit, hogy bugizik egy járókerette.
3: Ja, ez igazából nem nagyon mondtam el, mert nem nagyon értettem, hogy mi a szerepet, de mondták, hogy ez egy ilyen

0: Ez járókeretben?
1: Gyakorolt az öreg korára, hogy 78
0: évesen. Hadd is sérültek, tudod.
1: Hát tudja, hogy járókerettel hogy kell közlekedni.
2: Na énekelhető, hogy járókeret. Na jó, ennyit a hülyeségről. Pici zené... Igen?
0: Volt az, mert azt utána se a tévében, se nem tudom, vagy moziba, hol ment, vagy itt bemutatták-e, vagy utána
2: egyáltalán volt olyan... Egyáltalán magyar tévében... szinkronnal megjelente, mert az nem biztos.
0: Hát, ez nem tudom.
2: Minden nem esetre, mi a címe? Az sincs meg.
0: Lidérces évek.
2: Aha. Utána keresünk.
0: Lidérces évek, és valamikor, nem tudom, 80-as évek közepén készületek 80. 6-7-ben emlékszem, a Német Attiláék voltak nyolcadikosok, akik kettővel jártak fölött.
2: Mm. Na, zenélünk picit, aztán jövünk vissza, még egy érdekességet besúvasztunk mindenképp, mert van kettő.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és a helyzet az, hogy mai műsorunkban már csak egy érdekesség fér bele, méghozzá unoka és nagymama közös videója után millióan gyászolják az internet kedvenc nagymamáját. Ritka, amikor egy családi történet ennyi embert megérint a közösségi médiában. Julia Bartels influencer egy érzelmes videóban jelentette be nagymamája Georgia halálát. A videó néhány nap alatt több mint 10 millió megtekintést gyűjtött össze, írja People. Julia évekkel ezelőtt kezdte el megvarni azokat a ruhákat, amelyeket nagymamája fiatal korában tervezett és rajzott le. A közös projektből internetes szenzáció lett több mint 1,5 millió követővel. Georgia fiatalkori álma az volt, hogy tervező legyen, amit végül unokája segítségével időskorában valósíthatott meg. A búcsú videó milliókat hatott meg, sokan azt mondták, hogy a videójuk inspirációt adott arra, hogy több időt töltsenek a családjukkal. Van olyan családi történet vagy emlék, amelyből szerintetek érdemes lenne a következő generációknak is mesélni?
2: Szerintem minden családi, régi családi történet, amit együtt töltöttél az unokáddal, a gyerekeddel, amiket régen még videókazettára vettél föl, és mondjuk átdigitalizáltad, vagy megoldottad fényképgyanánt, azok szerintem mind jó dolgok, mert régen sokkal több időt töltöttek együtt a családok, több közös program volt, most szerintem kevesebb van, tehát minden olyan régi fénykép, amit mondjuk a lányomnak, vagy majd az unokámnak megmutatok, az mind. Mindegyik. A közösen eltöltött idő az
1: minden. Konkrétan van valami olyan emléket, Karina, ami...
2: Nekem nagyon sok kívüli. Emlékem van. Tehát
1: de nem, ami olyan kirívó, ami azt mondod, hogy lehetne minden nap is, és megérintő történet. Bármi.
2: Hát figyelj, megérintő történet, nem tudom, hogy kit mi érint meg. Tehát, ugye, mi az apuk, az...
1: Én tudok mesélni egy sztorit, ugye, de az a baj, hogy kevésre az idő. Röviden, tömören a bátyám története, akibe igazából sokáig sokan nem hittek, aztán megalapított egy szervezetet, ami azóta is működik, és ő volt az, aki ezt lefektette és megalapította, és igazából neki köszönhető, mert ő vele alapítottuk meg a Lépés Rádiót is, és ez is egy konkrét olyan élettörténet, ami elgondolkodtató, és igazából...
2: Egy álom megvalósítása, igen, ha ezt a kategóriát igen. Nézzük, akkor igen.
1: Például. Hát nem csak álom, igen, hanem ő neki az volt a vágya, hogy segítsen a sorstársain, és ezt a célt elérte.
2: Ez mindenféleképpen elérte, így van. Igen, ez nagyon. Nagyon sikeres projekt volt, és fenn is maradt.
1: Így van. Na, viszont nektek, Sanyi, esetleg valami, de röviden, mert 3 percünk van.
3: Nem. Én nem emlékszem ilyen nagy volumenű olyan sztorira.
2: Hát, kisebbek voltak nekem is, de ilyen nagy volumenű. Hát mindenben nem lehetünk büszkék mindenkire, úgyhogy erre a sztorira te lehet büszke.
1: Jó. A helyzet az, hogy ennyi fért a mai műsorunkba, a mai Lépés délutánban. Én köszönöm szépen Karinának és Sanyinak, hogy itt voltatok velem, és segítettétek a munkámat, és a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Maradjatok a Lépés Rádió, és jobb-nejobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket a hangszórók mellé. Lépés délutána pedig holnap délután 2-től jövünk ismét. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Karina, Sanyit és jó magam Robit hallottátok. Sziasztok!
2: Hello!
3: Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: magyar.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, hősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: pult. És a jelent kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltét megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Kanapés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Mondd meg, mi az a szó, ami elrebít, és a szívedhez ér. Mondd meg, mi
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerint.

volt egy kicsit álmodozni? Várom önöket a jövő héten is a legszebb olasz dallamokkal. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes is.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen

Hölgyek, urak, folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Ma a következő együttesekről beszélünk: Bee Gees, Dave D. Dozy, Bicky Mick and Teach, Peter Frampton, The Hurt, és a műsort Love Affair együttese zárja.

Mai műsorunk első sztárja a Bee Gees. Az együttes kétrészes külön műsort készítettem korábban, most csak azt tekintjük át, mi történt velük a 60-as években. A három gépfivér már 1956-ban együtt énekelt az angliai Manchesterben. Később a család Ausztráliában telepedett le, a gyerekek megnyertek egy tehetségkutató versenyt, és hamarosan az ötödik földrész legnépszerűbb előadói lettek. 1967-ben tértek vissza Angliában, ahol Robert Stigwood lett a menedzserük. Szerződést kötöttek a Polydor hanglemez céggel, és még ugyanebben az évben megjelent bemutatkozó lemezük, amelyről a New York Mining Disaster 1941 volt az első kiemelkedő sikerük. Mai műsoruk első számaként ezt hallottuk. Ezt követte az imár örökzölt Massachusetts, a World, majd az I Got a Message to You című dalok. Robin jellegzetes, falzetbe hajló orhangja és testvéreinek kísérő vokája, a dallamos, helyenként balladisztikus, szomorkás hangszereléssel új hangzást eredményezett. Ez ugyan a korabeli felfogás szerint nem volt igazi rock, vagy akkoriban hívták beat, de a gépfivérek a tradicionális popzenében is alkalmazni tudták a 60-as éveknek az új stílusjegyeit. 1968-tól szinte alig van olyan slágerlista, ha ne szerepelnének az élvonalban. 69-ben Robin kivált az együttestől, de 72-ben már ismét együtt szerepelt a három gépfivér. Három dalt hallgattunk meg tőlük. Massachusetts, I Got a Message to You, és végül a Words.

következő csapatnak jó hosszú neve van. Őket úgy hívják, hogy Dave D, Dozy, Picky, Mick and Teach. Dave D, polgári nevén David John Harman, korábban rendőr volt, és 1960 áprilisában ott volt annak a balesetnek a helyszínén, amelyben Eddie Cochran, a fiatal amerikai rock'n'roll sztár életét vesztette, és melynek során súlyosan megsebesült a másik sztár, Gene Vincent is. Dave D. magához vette Cochran gitárját, és hazajuttatta a családjának. Nem sokkal a baleset után Dave D. is beszállt a rock bizniszben. Dave D. and the Bostons 1961-től lépett fel, de különösebb figyelmet nem keltettek. Ken Howard és Ellen Bakley dalszerzők figyeltek fel rájuk még 64-ben. Abban az évben kötötték az első szerződésüket a Fontana kiadóval. A sikerre, az első lemezre egészen 65-ig kellett várniuk, jól lehet koncertjeik már sikeresek voltak. Az első 65-ös kislemezeik már a listára kerültek. Az 1966-os év hozta meg az áttörést a Hold Tight-tal. Ez Angliában és Németországban negyedik, a Hideaway Angliában tizedik, Németországban harmadik, a Bandit című dal Angliában második, Németországban viszont első helyet ért el. Már 1966-ban megjelent a nevüket viselő bemutatkozó album, és 1967-ben újabb sikeres kislemezekkel folytatták. Az Oké és az Abadek is bekerült az első 10 közé, és jól fogyott Németországban is. Angliában 1968-ban sikerült először meghódítani a lista csúcsát a szaladó legendájával. Ezután, ha voltak is listás sikerejük, de már nem kerültek be a srácok az élvonalban. Noha kedvező kritikát kapott a Wreck of the Antoinette és a Last Night in Soho is. Amerikában a brit együttesek hagyományosan lemaradtak, így a legjobb helyet az Abadak 52. helyezése jelentette a Billboard 100-as listáján. Dalai különlegessége az volt, hogy a dübörgős rockdalaik a világ egy-egy másik sarkának a zenéjét tükrözték. A Bandit az görögös, az Oké oroszos, a Legend of the Xanadu latinos, a Zabadak pedig afrikai zenei világot idézett. Dave D. a hagyatlás kezdetekor 68-ban elhagyta társait, és szólópályát kezdett. 4 dalt hallgatunk meg tőlük, The Legend of the Xanadu, Don Juan, Bandit és a Last Night in Soho. Játszik Dave D., Dozy, Picky, Mick and Teach.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A műsorunkban később bekapcsolódó hallgatók kedvére elmondom, folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Már beszéltünk a Bee Gees-ről, Dave D. Dozy, Bicky Minken Teach-ről, most következik Peter Frampton, aztán a Hurd együttes és a műsort a Love Affair együttese zárjuk. Peter Frampton közel 50 esztendős zenész karrierje több együtteshez is kötődött. A Hurd együttes tagjaként tűnt fel 66-ba, 69-ben pedig a Humble Pie együtteshez igazolt. Pályája során felépett David Bowie és Ringo Starr együttesével és másokkal. A rock fővonala mellett játszott hard rockot, olykor átevickélt a pop vizeire is. 2006-ban Grammy-díjat kapott, több albuma bekerült a listák 10 legjobbja közé. Peter 7 éves kor óta foglalkozott a zenével. Zenekedvelő édesapja tette fel a lemezjátszó először Django Reinhardt világhírű jazzgitáros lemezét. Első példaképei között volt Cliff Richard és a Hank Marvin féle Shadows. Első szerzeményüket még kölyökként játszotta. Ezt követte Buddy Holly, majd a Beatles és Jimi Hendrix zenéjébe is beleszeretett. 12 éves korában a The Little Ravens együttesbe játszott. Mindössze 16 éves volt, amikor a jó nevű The Hurd együttesnek lett a tagja. A zenekar az előző évben alakult, Frampton 2 évig volt a tagja, akkor kifejezetten jófésült fickó volt. Az együttes 69-ben szétszélett, Frampton a jóval progresszívebb Humble Pie-jal folytatta, Steve Marriott-tal, a Small Faces aprócska frontemberével. 3 dalt választottam ki Peter Frampton lemezei közül, Baby, I Love Your Way, Show Me That Way, és a harmadik dal címe I'm In You.

Hörd együttes első formációja 1965-ben alakult Dél-Londonban, és három sikertelen kislemezt rögzítettek a Parlophone-nál. 66-ban három tag egymás után kilépett az együttesből, és ekkor alakult ki az a felállás, ami híressé tette őket. Az énekes Peter Frampton 16 éves korában csatlakozott az együtteshöz, éppen akkor hagyta el az iskolát. A többi tag néhány évvel idősebb volt. A Parlophone lemezcég nem akarta folytatni velük, de a Fontana kiadó hajlandó volt adni nekik egy esélyt. A zenekartól elküldték a menedzserüket, Bill Gaffey-t, helyette pedig egy dalszerző, producer, Ken Howardot és Ellen Bakelyt hozták be. Ez a páros volt egyébként felelős a David Dozier Bickie McIntyre együttes korábbi sikereiért is. Howard és Bakely a pop és a flower power egyedálló keverékét hangszerelte össze számukra. A kísérteties From the Underworld, amely Orpheus és Eurydiki legendáján alapult, még ebben az évben elérte a hatodik helyet a kalózrágyokban való bőséges játszás segítségével. A dal másik országokban is sikeres lett, Hollandiába a harmadik helyig jutott. A From the Underworld-öt a Paradise Lost követte 67-be, amely a 15. helyig jutott. 1967. októberében a Jimi Hendrix Experience előzenekarként léptek föl a londoni The Savoy Theatre-be. Legnagyobb sikerüket az I Don't Want or Loving to Die című számmal aratták 68. márciusában, amely az Egyesült Királyságba az 5. helyig jutott. Frampton 68 végén kilépett, hogy Steve Marriott-a megalapítsa Humble Pie-t. A megmaradt tagok, Brown, Spinetti és Taylor egy újabb bukdás kislemez készítettek a Game-et. Majd megalakították a rövid életű Judas Jumpot. 71. júniusában rövid időre újra összeálltak egy egyszeri kislemezre, a You've Got Me Hanging From Your Loving Tree, de szintén érdektelenség övezte ezt a számot. A 70-es évek végére Baun a Status Quo tagja lett, Taylor és Spinetti pedig Gary Raffertével állt össze. Négy dalt választottam ki a Hörd lemezei közül, From the Underworld, Paradise Lost, Or Fairy Tale, és a nagy sláger I Don't Want or Loving to Die. Paradise Lost, Or Fairy Tale,

0: Lavafer együttes az úgynevezett Phantom zenekarok közé tartozott. Steve Ellis énekes több stúdiózenésszel vette föl az együttes legnagyobb slágereit. A csapat eredetileg 1966-ban alakult Angliában, a quintet tagjai voltak Steve Ellis ének, Morgan Fisher billentyűs hangszerek, Rex Braley gitár, Mick Jackson basszusgitár és Maurice Bacon dob volt. 67-ben Ellis session zenészekkel kiegészítve vett fel egy sziporkázó feldolgozást Robert Knight Everlasting Love című dalából a CBS Records számára. 68. januárjában a kislemez váratlanul az első helyre került az Egyesült Királyságba, és a Lavafer azonnal popsztárrá vált. Ellis cserfes külseje pedig országszerte a tini magazinokat díszítette. Bacon édesapja szét felügyelte a menedzsmentet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen. Neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.